0: oszć, ey Erzakskön, ey, ey oszć, ey Erzakskön, ey oszć, ey Erzakskön, ey.
1: Sige, hoit me du, per maler gisak skidimie, wal, moan es, full.